zene rádiója. Nem hagy egyedül. Nem hagy egyedül. Ez a Best FM. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázol. Szeress úgy, ahogy kívánok, hazudj még nekem.

0: jó kedved legyen.
1: Ez a Best FM.
2: Látod ott azt az embert? Nyilván a kezében.
3: Látom.
2: Na, az is olyan lusta, mint te vagy.
3: Ez nem lusta, a szó.

0: Zene minden korból, minden időben.
1: Best FM.

0: ikon, nem leszek én Kossuth Díjasikon. Szótak, szám kijön véletlen, ha berekednék, majd nyomom playbackben.
1: Ki az a bátor, aki engem rossznak beállít? Az ellenőr a héven nyakon ver és leszállít. Hidd el, te soha én repelek, neked az a gyönyör. Kevés az itató és nagyon sok lett itt.

kézzel. Akkor is eltörtem a ropit simán félkézzel. Kellett egy évtized, hogy rá tudjak jönni, hogy nem fogok már nőni, hogy mint egy átlag ember, ezért is mi hibás a rendszer, a lényeg hétről hétre, hogy bekerüljek a tévébe, és attól, hogy fejemen tincsen nincsen, még lesz itt minden, falu napok ingyen, ezt én üzenem innen.

0: Fütyörészheted. Dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM. A kedvencek rádiója.
2: Telefonon is toboroznak víradókat, fókuszban a faállomány az Egyetem sugárúton. 3 napon át tartott a Hortobágyi hídi vásár. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Már telefonon is toboroznak víradókat, egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. A kezdeményezésre azért van szükség, mert nyáron rendszerint visszaesik a víradók száma, miközben a biztonságos hazai ellátáshoz naponta 1600-1800 donorra van szükség. Mondta rádiónknak Tordai Attila, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
3: Megváltozott munkaképességű kollégák dolgoznak a call centerben, a Vöröskereszt szervezésében. Tudjunk telefonon megszólítani donorokat. Ennek érdekében az OVS a saját adatbázisából régiókra, földrajzi szempontokra és a korábbi véradási aktivitásra, nemre és egyéb vércsoportra való tekintettel speciális listákat küld a call centerbe. Nyomon is tudjuk követni, hogy a megcélzott személyek közül hányan jöttek el végül vért adni, és milyen volt a sikeressége. Célzott projekt a nyári nehéz időszakra időzítve.
2: Lakossági jelzés nyomán végeztek faápolási és fakivágási munkálatokat az Egyetem Sugárút és a Porosztai út csomópontjánál, valamint a Nagy Lajos Király tér környékén Debrecenben, közölte a dehir.hu. A beavatkozásra a fák állapotával kapcsolatos problémák miatt volt szükség, és a munkálatoknak nem volt közük a debreceni virágkarneválhoz. A szakemberek a szükséges faápolási feladatokat elvégezték, illetve az indokolt esetekben a veszélyessé vált fákat eltávolították. Sikeres volt a Hortobágyi hídi vásár, amely augusztus 20-a és 22-e között várta a látogatókat a Hortobágyi vásártéren. A rendezvényen kulturális programok, koncertek, hagyományos zűbemutatók, néptánccsoportok, mazsorettesek és kézművesek is színesítették a programot. A gyermekeket különböző fellépők és zenés műsorok várták, míg a színpadon többek között Péter Semek, Lotfi Begi, a Tüske Zenekar, a Black Sabbath Tribute és a Krummert is fellépett. A vásári forgatagban a hagyományőrzés és a kézműves sportékák is fontos szerepet kaptak, számolt be róla a hajdupress.hu. Egy kisebb lehűlés után fokozatosan, de ismét melegszik majd a levegő Debrecenben és környékén, míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 34 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 17 és 21 fok között alakul majd. Csapadékra leginkább zápor vagy zivatar formájában számíthatunk Hajdú-Biharban. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.

0: zenei kedvencei hétvégén is.
1: Ez a Best FM.
2: Mindig veled.
3: Behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus. Sikeres volt a Galiba Gyermekfesztivál. Talajvizsgálatot végeztek Hajdúhatházon. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus. A júniusi és júliusi változékony idő után az augusztusi melegben ismét megélénkült a forgalom. A hosszú hétvége pedig különösen sok vendéget hozott. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke rádiónknak elmondta, a kedvező folyamatok alapján sikeres utószezonra számítanak.
4: A júniusi és a júliusi időszak az elég változékony volt, amelyet nagyban meghatározott többek között az időjárás, a vendégek fogyasztási szokásainak a változása, amely úgy jelent meg, hogy a vendégek egy bizonyos része sokkal inkább önellátásra rendelkezett be, mint ezt az előző években tapasztalhattuk. Bízunk benne, hogy ez a 20-a körüli időszak még jó vendégforgalmat fog generálni. Igaz, hogy a Balaton vízállása a korábbi évekhez képest alacsonyabban van, de a vízbejutás tökéletesen megoldható, kitűnő a víz minősége.
3: Süsi a sárkány, óriás buborékok, zsonglőrök, bűvészek és kézműves programok ismerták a családokat a Galiba Gyermekfesztiválon Debrecenben. A rendezvény változatos programokat kínált a legkisebbeknek, akik többek között a népszerű mesefigurával is találkozhattak. A fesztiválon a játék és a szórakozás mellett különböző ügyességi és kreatív programok is helyet kaptak. A szervezők célja az volt, hogy a virágkarneváli időszakban a gyermekek számára is tartalmas és élményekben gazdag programot biztosítsanak. Számolt be róla a dehér.hu. Megérkeztek a Hajdúhatházon elvégzett talajvizsgálatok eredményei. A helyiek korábban amiatt aggódtak, hogy egy hulladékkezelő telephely működése miatt szennyeződhetett a környék talaja, és ez állhat a kertekben tapasztalt növénypusztulás hátterében. Több területről is mintát vettek, amelyeket a Debreceni Egyetem akkreditált laboratóriumában vizsgáltak. A nehéz fémek és a sók vizsgálata alapján nem mutattak ki olyan kiugró értékeket, amelyek veszélyeztetnék az emberek egészségét vagy a termesztett növényeket. Egyetlen mintában magasabb kobalt tartalmat mértek, ez azonban nem a vitatott területen, hanem lakóvezetben volt. A szakemberek szerint a vizsgálatok alapján nincs bizonyíték arra, hogy veszélyes anyag került volna a talajba. Az önkormányzat közben a környék vízminőségét is vizsgálja, ennek eredménye még nem ismert, írta a haon.hu. Egy kisebb lehűlés után fokozatosan ismét melegszik majd a levegő Debrecenben és környékén. Napközben 27 és 34 fok közötti maximumokra számíthatunk, míg az esti éjszakai órákban 17 és 21 fok között alakulnak a minimum hőmérsékletek. Hajdúbiharban elsősorban záporok és zivatarok hozhatnak csapadékot. A szél többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Yeah. Let's take them back.

0: hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
2: Best FM. Mindig veled.
3: Speciális homokágyra gyűjt a Betesda Gyermekkórház, új vezető a Demki élén. Halálos buszbaleset történt Tevesi és Debrecen között. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Speciális homokágyra gyűjt a Betesda Gyermekkórház a súlyosan égisérült gyermekek gyógyításához. A korábbi 24 éves berendezés végleg elromlott, egy új eszköz pedig 36 millió forintba kerül. Tamásné Besenóra, a kórház főigazgató helyettese rádiónknak elmondta, a beszerzéshez most támogatókat keresnek.
4: Mi látjuk el Magyarországon az összes olyan gyermeket, aki nagy testfelületet érintő súlyos égési sérülést szenved. Olyan ágyban kell feküdniük, amelyben szinte lebegnek. Ez egy speciális homokágy, minimálisra csökkenti az őtérő nyomást. Ez azért fontos, mert ezek a gyerekek az egész testfelületükön be vannak kötözve, és ez az egyik legfájdalmasabb sérülés. Tehát az ágy meghibásodott, 24 év után használhatatlanná vált, amelyre bármelyik pillanatban sajnos szükségünk lehet, és ezt a 36 millió forintot elő kell teremtenünk. És ez a váratlan kiadáshoz kérjük az emberek segítségét és támogatását.
3: Új vezető irányítja a jövőben az egyik debreceni kulturális intézményt. A változás azért kerül sor, mert a jelenlegi vezető Halászdi János nyugdíjba vonul. Így új szakember Enyedi Imre Attila veszi át a posztot. A Demki vezetői tisztségére pályázatot írtak ki, amelyre szakmai tapasztalattal rendelkező jelentkező nyújtotta be pályázatát. A személyi változás az intézmény további működését és kulturális programjainak szervezését is érinti. Számolj be róla a dehir.hu. Halálos baleset történt péntek este a 4-es főúton Ebes és Debrecen között. Egy autóbusz és egy személygépkocsi ütközött össze a 214-es kilométer szelvénynél. A buszon 68-an utaztak, a személyautó vezetője pedig olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette. A debreceni és a hajdúszoboszlói tűzoltók egy embert feszítővágó segítségével szabadítottak ki a gépkocsiból. A mentők 10 embert könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. A baleset miatt az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták akkor. A rendőrség kerülő utat javasolt. Számolj be róla a haon.hu. Augusztus végéig tart a debreceni sportuszoda szokásos nyári karbantartása. Számolj be róla a Dehír. A munkálatok idején a szakemberek elvégzik azokat a szükséges feladatokat, amelyekre a létesítmény folyamatos működése mellett nincs lehetőség. A karbantartási időszak a medencék, a gépészeti berendezések és az uszoda egyéb műszaki rendszereinek ellenőrzését és szükség szerinti javítását is szolgálja. A nyári leállás fontos része annak, hogy az intézmény a későbbiekben biztonságosan és megfelelő műszaki állapotban fogadhassa ismét a sportolókat, az úszókat és a lakosságot. A munkák során a szakemberek több területen is elvégzik a szükséges feladatokat, hogy a szezon folytatásakor zavartalanul működhessen a létesítmény. A karbantartás így nem csak a berendezések állapotának megőrzését, hanem a sportuszoda hosszú távú, megbízható üzemeltetését is szolgálja. A rövid lehűlés követően újra melegebb idő várható majd Debrecenben és térségében. A nappali csúcshőmérséklet 27 és 34 fok között alakul, éjszaka pedig 17-21 fokig kühlhet a levegő. Hajdúbiharban helyenként záporokra és zivatarokra is számíthatunk, miközben a szél többnyire mérsékelt, időnként pedig élénk lehet.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Rodír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Auchantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Auchan akciós újságban. Irány az Auchan! Spórolj okosan!

0: Mit jósolnak már a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kós, túl sok időt van együtt a párjával, a munkáját pedig elhanyagolja. Lehet, hogy veszélyben a munkája, vállaljon többet. Bika, túl sok energiája van, próbálja levezetni valami sporttal. Mozogjon minél többet, járjon valamilyen edzésre, például úszon, vagy menjen el táncolni. Ikrek, túl sok időt tölt másokkal, foglalkozon egy kicsit önmagával is, élvezze egy kicsit az életet. Rák, könnyen rendet teremt maga körül a szó valódi és átvitt értelmében is, a szerelemben vagy a házasságban már nem lesz ilyen egyszerű a helyzete. Oroszlán, munkahelyi problémákra megy el minden energiája, miközben úgy érzi, hogy semmit sem haladt előre, valójában ez nincs így, csak ön lesz érzékenyebb. Szűz, fél a kudarctól, nem mer semmilyen irányba se lépni, elképzelhető, hogy emiatt elszalaszt egy jó lehetőséget, ami pedig komoly haszonnal kecsegtetett volna. Mérleg, eseménytelenül múlnak a napok, egy kis izgalomra, kalandra vágyik. Párjával keressenek fel szép tájakat és városokat, amelyek tágabb perspektívában láthatják a világot. Skorpió, ne engedje, hogy mások egyszerűen átsétáljanak a kívánságain és az igényein, ma végre a sarkára áll, és örül, hogy képes volt ezt megtenni. Nyilas, hajlamos túlzásba esni, bizonyos kor után érdemes a szívére hallgatni, különösen, ha jelzi, hogy sokalja a tempót, legyen mértékletes. Bak, tele van energiával, ezért sok munkát vállal, ennek a párja cseppet sem örül, mert nincs ideje rá, próbáljon több időt tölteni vele. Vízöntő, eljött a vasárnap, szervezzen közös programot a barátaival, és mindenki remekül fogja érezni magát, használjon ki minden lehetőséget. Alak, töltsön több időt a gyerekeivel, akik nagyon vágynak a társaságára, élvezze a velük töltött időt, és legyen velük türelmesebb.

0: beszéd a reggelről. Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata. A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: A barátság igazi dicsősége nem az egymás felé kinyújtott kéz, nem a kedves mosoly, nem is a társaság öröme, hanem az a lelki-szellemi megvilágosodás, amelyben részed lehet, amikor rádöbbensz, hogy egy embertársad hisz és megbízik benned.

0: zene kísér minden úton. Ez a Best FM.
1: Telefonon is toboroznak víradókat, fókuszban a faállomány az Egyetem sugárúton. 3 napon át tartott a Hortobágyi hídi vásár. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Már telefonon is toboroznak víradókat, egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. A kezdeményezésre azért van szükség, mert nyáron rendszerint visszaesik a víradók száma, miközben a biztonságos hazai ellátáshoz naponta 1600-1800 donorra van szükség. Mondta a rádiónknak Tordai Attila, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
2: Megváltozott munkaképességű kollégák dolgoznak a call centerben, a Vöröskereszt szervezésében. Tudjunk telefonon megszólítani donorokat. Ennek érdekében az OVS a saját adatbázisából régiókra, földrajzi szempontokra és a korábbi véradási aktivitásra, nemre és egyéb vércsoportra való tekintettel speciális listákat küld a call centerbe. Nyomon is tudjuk követni, hogy a megcélzott személyek közül hányan jöttek el végül vért adni, és milyen volt a sikeressége. Célzott projekt a nyári nehéz időszakra időzítve.
1: Lakossági jelzés nyomán végeztek faápolási és fakivágási munkálatokat az Egyetem Sugárút és a Porosztai út csomópontjánál, valamint a Nagy Lajos Király tér környékén Debrecenben, közölte a dehir.hu. A beavatkozásra a fák állapotával kapcsolatos problémák miatt volt szükség, és a munkálatoknak nem volt közük a debreceni virágkarneválhoz. A szakemberek a szükséges faápolási feladatokat elvégezték, illetve az indokolt esetekben a veszélyessé vált fákat eltávolították. Sikeres volt a Hortobágyi hídi vásár, amely augusztus 20-a és 22-e között várta a látogatókat a Hortobágyi vásártéren. A rendezvényen kulturális programok, koncertek, hagyományos zűbemutatók, néptánccsoportok, mazsorettesek és kézművesek is színesítették a programot. A gyermekeket különböző fellépők és zenés műsorok várták, míg a színpadon többek között Péter Semek, Lotfi Begi, a Tüske zenekar, a Black Sabbath Tribute és a Krummert is fellépett. A vásári forgatagban a hagyományőrzés és a kézműves sportékák is fontos szerepet kaptak, számolt be róla a hajdupress.hu. Egy kisebb lehűlés után fokozatosan, de ismét melegszik majd a levegő Debrecenben és környékén, míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 34 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 17 és 21 fok között alakul majd. Csapadékra leginkább zápor vagy zivatar formájában számíthatunk Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.
3: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
4: Prophets, representing that killer California. Baby, I told you. If you make a mistake like this, it's no turning back.

a Best FM Debrecen kedvenc rádiója, itt a 104.6. Jó sok kedvencet válogatom össze így 8 és 9 óra közé, úgyhogy bőven lesz mire ébredni, készülődni, meg reggelizni. Én remélem, hogy együtt tesszük. Legyen így, Morvai Szűcs Enikő vagyok, jó reggel Debrecen!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!

0: ilyenkor sokkal több időnk van ugye reggelizni, bár én azt mondom és amondó vagyok, hogy reggeli nélkül azért ne induljunk útnak, mindig legyen a szervezetünkben valami, leginkább jó fehérjék, jó zsírok, jó szénhidrátok, és én azért próbálom ezt így átadni tanácsként, mert én tudom, milyen az, amikor az ember rosszul kezdi a reggelt, és tudom azt is, hogy milyen, amikor jól kezdi a reggelt, úgyhogy ezért is próbálok csak egy kicsit segíteni a hallgatóknak. És hát van négy olyan finomság, négy olyan étel, ami sokkal több fehérjét tartalmaz, mint a tojás, bár az is tökéletes választás, hogyha reggelire tojást fogyasztunk. Ugye ez szerintem az egyik legkedveltebb reggeli menő, a bundás kenyér mellett mondjuk egy jó kis tojásrántotta, vagy egy tükörtojás, de azért van még emellett nagyon-nagyon sok olyan étel, ami sok fehérjét tartalmaz, és ahogy mondtam, a fehérje elengedhetetlen a reggeli órákban, úgyhogy nem sokára ezzel segítek, meg persze hozom a zenei kedvenceket. Jó reggelt mindenkinek!
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

Zebrecenzenei kedvenceit játszom itt a vasárnap reggelben a 104.6-on, és ugye mindig próbálok egy kicsit segíteni a hallgatóknak. Most például a megfelelő minőségű tápanyagdús reggeli kiválasztásában, és van egy jó pár olyan étel, ami sokkal több fehérjét tartalmaz, mint a tojás. Ilyen például a görög joghurt, ez gyors és kényelmes fehérje forrás. Ebből tényleg csak egy fél csésze joghurt, amiben óriási 12,5 g fehérjét tudunk biztosítani, és az egyik legkényelmesebb, magas fehérje tartalmú reggeli. A legjobb, hogyha kiegyensúlyozott reggeliként készítünk görög joghurtot alapként használva, diófélék, bogyós gyümölcsök, és persze egy csipetnyi valami finomság hozzá, akár mondjuk egy gyümölcs, vagy olyan granola megfelelő mennyiségben és megfelelő minőségben. Na de hát itt van még a túró. A túró egy másik olyan lehetőség, ami nagyon magas fehérje tartalommal bír. Fél csésze ebből a termékből 12,1 g fehérjét tartalmaz, ami majdnem kétszer annyi, mint egy tojásé, úgyhogy ez is megfontolandó. És hát van egy érdekes, amire így nem gondolnánk elsőre, de a fekete bab, növényi alapú fehérje és rostforrás, ez egy másik olyan élelmiszer, amit érdemes figyelembe venni a reggeli étrendbe. Fél csésze bab körülbelül 7,6 g fehérjét és jelentős mennyiségű rostot biztosít, ami szintén elengedhetetlen, főleg a reggeli órákban, úgyhogy akár ez alapján is ki tudjuk választani a megfelelő mennyiségű, minőségű és tápanyagdús reggelinket. Jó étvágyat kívánok mindenkinek, hogyha valaki épp most kezd hozzá.

0: Hova 9 óra, úgyhogy mindjárt érkeznek a hírek, előtte viszont egy hallgatónknak segítünk. Halló, halló!
1: Szia, Gázsi vagyok, kutyust keresek. Eltűnt egy Beagle kislány, Debrecen homokkertben, ma valamikor hajnalban eltűnt. Lili névre hallgat, és egy lila nyakörc van a nyakában, és egyébként behívható kutyus, hogyha legugolnak hozzá.
0: És van benne chip, gondolom?
1: Chip van, igen, chip van benne.
0: És valamit jeleztek már nektek esetleg, hogy látták-e valamerre az elmúlt időszak?
1: De már kitettem Facebook csoportokba is mindenhova telefonszámmal, úgyhogy...
0: Tehát keresünk egy Beagle kislány kutyát, akinek lila nyakör van a nyakában, és valahol a homokkert környékén lehet. Reméljük, hogy ott van a környéken, csak valaki befogadta, elvitte esetleg leolvastatni a csipet, és hamarosan visszakerül a gazdihoz. Csereghetnek nekünk is 500-540.
2: SMS és Viber számunk 30-933-1046.
3: Behozhatja nyárelei lemaradását a balatoni turizmus. Sikeres volt a Galiba Gyermekfesztivál. Talajvizsgálatot végeztek Hajdúhadházon. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Behozhatja nyárelei lemaradását a balatoni turizmus. A júniusi és júliusi változékony idő után az augusztusi melegben ismét megélénkült a forgalom. A hosszú hétvége pedig különösen sok vendéget hozott. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke rádiónknak elmondta, a kedvező folyamatok alapján sikeres utószezonra számítanak.
4: A júniusi és a júliusi időszak az elég változékony volt, amelyet nagyban meghatározott többek között az időjárás, a vendégek fogyasztási szokásainak a változása, amely úgy jelent meg, hogy a vendégek egy bizonyos része sokkal inkább önellátásra rendelkezett be, mint ezt az előző években tapasztalhattuk. Bízunk benne, hogy ez a 20-a körüli időszak még jó vendégforgalmat fog generálni. Igaz, hogy a Balaton vízállása a korábbi évekhez képest alacsonyabban van, de a vízbejutás tökéletesen megoldható, kitűnő a víz minősége.
3: Süsi a sárkány, óriás buborékok, zsonglőrök, bűvészek és kézműves programok ismerták a családokat a Galiba Gyermekfesztiválon Debrecenben. A rendezvény változatos programokat kínált a legkisebbeknek, akik többek között a népszerű mesefigurával is találkozhattak. A fesztiválon a játék és a szórakozás mellett különböző ügyességi és kreatív programok is helyet kaptak. A szervezők célja az volt, hogy a virágkarneváli időszakban a gyermekek számára is tartalmas és élményekben gazdag programot biztosítsanak. Számolj be róla a dehér.hu. Megérkeztek a Hajdúhadházon elvégzett talajvizsgálatok eredményei. A helyiek korábban amiatt aggódtak, hogy egy hulladékkezelő telephely működése miatt szennyeződhetett a környék talaja, és ezenhatok kertekben tapasztalt növénypusztulás hátterében. Több területről is mintát vettek, amelyeket a Debreceni Egyetem akkreditált laboratóriumában vizsgáltak. A nehéz fémek és a sók vizsgálata alapján nem mutattak ki olyan kiugró értékeket, amelyek veszélyeztetnék az emberek egészségét vagy a termesztett növényeket. Egyetlen mintában magasabb kobalt tartalmat mértek, ez azonban nem a vitatott területen, hanem lakóvezetben volt. A szakemberek szerint a vizsgálatok alapján nincs bizonyíték arra, hogy veszélyes anyag került volna a talajba. Az önkormányzat közben a környék vízminőségét is vizsgálja, ennek eredménye még nem ismert, írta a haon.hu. Egy kisebb lehűlés után fokozatosan ismét melegszik majd a levegő Debrecenben és környékén. Napközben 27 és 34 fok közötti maximumokra számíthatunk, míg az esti éjszakai órákban 17 és 21 fok között alakulnak a minimum hőmérsékletek. Hajdúbiharban elsősorban záporok és zivatarok hozhatnak csapadékot. A szél többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz.
5: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért. A hír...

0-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-
bármilyen kérdésük van, esetleg segítséget szeretnének tőlünk kérni, akkor tudják, mi elérhetőek vagyunk, akár itt is, vagy csöröketnek 500-540. És hát, hogyha már a közlekedésről beszélünk, akkor fontos megemlíteni is, Debrecenben is egyre több a biciklis, ami egyébként szerintem nagyon-nagyon jó, nagyon pozitív, viszont oda kell figyelnünk azért a közlekedésre, a biztonságos közlekedésre. Például nagyon fontos ugye a látni és látszani elv, tehát elől fehér vagy sárga, hátul pedig csak piros lámpa megengedett a hivatalos szabály szerint. A lámpa színe ugye mindig a haladási irányunkat jelzi a többi közlekedő számára, így nagyon fontos, hogy a piros lámpát semmiféleképpen ne rakjuk előre, mert azért ez az esti órákban nagyon nagy káoszt tud okozni, és ne adj Isten balesetet is. És nagyon fontos, hogyha biciklire ülünk, akkor tisztában kell lennünk a KRESZ szabályaival, és minden esetben körültekintően közlekedni az utakon. Úgyhogy fontos, hogy ezeket a dolgokat is vegyük figyelembe, hiszen akkor, amikor egy ilyen nagyvárosban ülünk fel a biciklire, és nem egy kisebb faluban, ahol tényleg még egy jelzőlámpa sincs, akkor teljesen más. Teljesen más a közlekedési rend, a közlekedési morál, és maximálisan figyelnünk kell. Nekünk a többi közlekedőre, és hát nyilván ilyenkor azért az van, hogy aki autóban ül, annak is figyelni kell mindenkire. A gyalogosra, a biciklisre, a rolleresre, a mellette közlekedő autóra, és hát persze saját magára. Úgyhogy ez ilyen többrétű dolog, de aki már a közlekedésben részt vesz, az része ennek a dolognak, úgyhogy mindenféleképpen figyelj.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Rodír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!

0: Hét végén is szólnak Debrecen zenei kedvence itt a vasárnap reggelben. Még legalábbis egy darabig a reggelben járunk. Niki pedig jelezte nekem, hogy Téglásnál a 4-esen a MOL kútnál a megszokott helyen kint van a trafi. A Fehér Szád dolgozik, illetve Újfehértón is üzemel a Kalitka, úgyhogy ezen az útszakaszon csak óvatosan.
1: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: És ugye a mai nap az utolsó a karneváli hétből, de még mindig tartogat számunkra nagyon-nagyon jó programokat. Például, hogyha valaki az esti óránkban úgy döntene, hogy szeretne egy szabadtéri mozin egy kicsit csillezni így a vasárnap estében, akkor a közösségek terén a Dósan Ádor téren meg lehet ezt tenni. 9:30-tól ugyanis a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet fogják vetíteni a szabadtéri mozin. A Költségközpont 10 óra után fog kinyitni, ugye a Botanika Expo várja a kiállítással, illetve az előadásokkal és például a Táncol a Város programmal a látogatókat. A régi városházán pedig továbbra is zajlanak a programok, 11 órától például a Vojtina Báb Színház előadása, aztán kézműves foglalkozások, Ringatólás Szűcs Anikóval majd délután 3 órától, vagy például egy élő népmesét is meghallgathatunk délután 4 órától. Szóval vannak még ma is bőven lehetőségek arra, hogy egy kicsit kikapcsolódjunk vasárnap az ebéd után, feltöltődjünk és újult erővel induljon az új hét. Adél érkezik a folytatásban itt a 104.6-on.

0: nap mint nap megadjuk a város ritmusát. Ez a Best FM.
1: A város hangja.
2: Vamos! Todos a cantar!

szólnak Debrecen zenei kedvencei a Mojito slágere után is itt a Best FM-en a 104.6-on, és tudom, hogy nagyon sokan követjük egyébként a Magyar Közút TikTok, Instagram meg Facebook oldalát, egyébként nagyon kreatív videókat és felhívásokat szoktak közzétenni. És hogyha valaki figyelemmel kíséri őket, akkor láthatják, hogy a Magyar Közút forgalomfigyelő kamerái azért az elmúlt években is számos alkalommal rögzítették, ahogy autósok szabálytalanul megfordultak, vagy visszatolattak, esetleg éppen a forgalommal szemben hajtottak fel a hazai autópályákon. Ezt olyan sok helyen és olyan módon tették meg, hogy a közutasoknak sikerült egy elég hosszú válogatást is összehozni belőlük. Az Instagram oldalukon figyelemfelhívásként egyébként közzé is tették. És sajnos erre mindig fel kell hívni a figyelmet, és ők is számos alkalommal nyilatkoztak már azzal kapcsolatban, hogy miért élet és baleset veszélyes az, hogyha valaki szándékosan megfordul, vagy visszatolat egy gyorsforgalmi úton. Tehát ennek tényleg olyan beláthatatlan következményei lehetnek, még akkor is azt gondoljuk, hogy oké, most így nem jön senki, és megteszem, bár én azt gondolom, hogy ez meg sem kellene, hogy forduljon a fejünkben, hanem akkor menjünk el a következő kihajtóig. Igen, hogyha nem tudtunk lemenni, vagy eltévesztettük a kihajtót, akkor sem szabad ezt megtenni. A forgalomban szemben haladás pedig az autópályán vagy az autóúton az egyik legveszélyesebb szabálytalan manőver, hiszen egyik közlekedő sem számít arra, hogy nagyon nagy sebességgel szembe jön vele egy másik autó. Tehát tényleg ez konkrétan az elképesztő kategória, és az, amire így egy autópályán nem igazán számítunk. Szóval érdemes ezekre a dolgokra odafigyelni, hogy ha eltévesztettünk egy kihajtót, akkor menjünk a következőig. Sajnos ilyenkor más lehetőségünk nincsen. A táblákat mindig nyomatékosan figyeljük. Ha nem ismerjük azt a helyet, azt a környéket, ahol éppen autóval közlekedünk, akkor ott a GPS kapcsoljuk be, és akkor biztosan nem rossz úton vagy rossz irányba fogunk felmenni. Vigyázzunk egymásra is, vezetjük.

0: 10 óra lesz egy perc múlva, úgyhogy mindjárt indítom a betérelőtöt, előtte viszont még egy gyors útinfó. Téglásnál, a 4-esen a MOL kútnál dolgoznak a rendőrök, és Újfehértón is üzemel a Kalitka, csak óvatosan.
1: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: És mutatom, hogy mivel érkezem a hírek után. Okay.

0: Daddy Yankee-dala mindjárt itt a Best FM-en, előtte viszont a hírek pontosan 10 óra van.
1: Speciális homokágyra gyűjt a Betesda Gyermekkórház, új vezető a Demki élén. Halálos buszbaleset történt Heves és Debrecen között. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Speciális homokágyra gyűjt a Betesda Gyermekkórház a súlyosan égisérült gyermekek gyógyításához. A korábbi 24 éves berendezés végleg erről mondta, egy új eszköz pedig 36 millió forintba kerül. Tamásné Besenóra, a kórház főigazgató helyettese rádiónknak elmondta, a beszerzéshez most támogatókat keresnek.
3: Mi látjuk el Magyarországon az összes olyan gyermeket, aki nagy testfelületet érintő súlyos égési sérülést szenved. Olyan ágyban kell feküdniük, amelyben szinte lebegnek. Ez egy speciális homokágy, minimálisra csökkenti az őtérő nyomást. Ez azért fontos, mert ezek a gyerekek az egész testfelületükön be vannak kötözve, és ez az egyik legfájdalmasabb sérülés. Tehát az ágy meghibásodott, 24 év után használhatatlanná vált, amelyre bármelyik pillanatban sajnos szükségünk lehet, és ezt a 36 millió forintot elő kell teremtenünk. És ez a váratlan kiadáshoz kérjük az emberek segítségét és támogatását.
1: Új vezető irányítja a jövőben az egyik debreceni kulturális intézményt. A változás azért kerül sor, mert a jelenlegi vezető Halászdi János nyugdíjba vonul. Így új szakember Enyedi Imre Attila veszi át a posztot. A Demki vezetői tisztségére pályázatot írtak ki, amelyre szakmai tapasztalattal rendelkező jelentkező nyújtotta be pályázatát. A személyi változás az intézmény további működését és kulturális programjainak szervezését is érinti. Számolj be róla a dehir.hu. Halálos baleset történt péntek este a 4-es főúton Ebes és Debrecen között. Egy autóbusz és egy személygépkocsi ütközött össze a 214-es kilométer szelvénynél. A buszon 68-an utaztak, a személyautó vezetője pedig olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette. A debreceni és a hajdúszoboszlói tűzoltók egy embert feszítővágó segítségével szabadítottak ki a gépkocsiból. A mentők 10 embert könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. A baleset miatt az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták akkor. A rendőrség kerülő utat javasolt. Számolj be róla a haon.hu. Augusztus végéig tart a debreceni sportuszoda szokásos nyári karbantartása. Számolj be róla a Dehír. A munkálatok idején a szakemberek elvégzik azokat a szükséges feladatokat, amelyekre a létesítmény folyamatos működése mellett nincs lehetőség. A karbantartási időszak a medencék, a gépészeti berendezések és az uszoda egyéb műszaki rendszereinek ellenőrzését és szükség szerinti javítását is szolgálja. A nyári leállás fontos része annak, hogy az intézmény a későbbiekben biztonságosan és megfelelő műszaki állapotban fogadhassa ismét a sportolókat, az úszókat és a lakosságot. A munkák során a szakemberek több területen is elvégzik a szükséges feladatokat, hogy a szezon folytatásakor zavartalanul működhessen a létesítmény. A karbantartás így nem csak a berendezések állapotának megőrzését, hanem a sportuszoda hosszú távú, megbízható üzemeltetését is szolgálja. A rövid lehűlés követően újra melegebb idő várható majd Debrecenben és térségében. A nappali csúcshőmérséklet 27 és 34 fok között alakul, éjszaka pedig 17-21 fokig kühlhet a levegő. Hajdúbiharban helyenként záporokra és zivatarokra is számíthatunk, miközben a szél többnyire mérsékelt, időnként pedig élénk lehet.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
5: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
6: Most is veled.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Budni Mentem Betétdala szólt itt a Best FM rádióban a 104.6-on, és hát egy nem mindennapi esti program vár ránk jövő héten pénteken, augusztus 28-án jön az állatkertek éjszakája. Az ország 13 állatkertjében és állatparkjában sötétedés után is életre kelnek a kifutók. A különlegessége éppen az, hogy ilyenkor egészen más arcát mutatja az állatvilág. Látványetetésekkel, szakvezetésekkel, interaktív programokkal lehet egy kicsit közelebb kerülni azokhoz az állatokhoz, amelyek éjszaka egészen másképpen viselkednek. Az idei központi téma a tények és tévhitek az állatvilágban. Nyilván Debrecenben is lesz állatkertek éjszakája, az Zoo Debrecen szakvezetésekkel, látványetetésekkel, állatbemutatókkal, tűzzsonglőrökkel, táncosokkal, akrobatákkal készülnek majd. Szóval augusztus 28-án pénteken este rendezik meg az állatkertek éjszakáját.

0: Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Monami kávézó és cukrászda, ahol a hagyományos desszertek, sütemények és torták mellett egyedi elképzeléseitek megvalósítását is ránk bízhatjátok. Debrecenben, a Martonfalvi és Mixát Kálmán utca sarkán. monamicukrászda.hu.

Depeche Mode dala után is szólnak Debrecen zenei kedvencei a hétvégén is, itt a 104.6-on. És sokan szerintem így augusztus végén már lassan lezártnak tekintik a kertészkedést, pedig augusztus végén még egyáltalán nincs vége a szezonnak, sőt, hogyha a nyári zöldségek után felszabadultak az ágyások, akkor most kifejezetten érdemes újra vetni. A talaj még meleg, a nappalok ugyan rövidülnek, de az időjárás nagyon sok növény számára éppen kedvezőbbé válik. Így például a megfelelő választással akár szeptemberben vagy októberben is szedhetünk majd friss zöldséget a saját kertünkből. Ráadásul vannak olyan növények is, amelyek a nyári nagy meleget kevésbé viselik jól, de az ősz közelettével szépen fejlődnek. Úgyhogy nem sokára mondom, hogy mit érdemes most a földbe tenni, és mire kell különösen odafigyelni. Előtte viszont a Bonnie érkezik a folytatásban.

0: she believes in him.
1: Mit jósolnak mára a csillagok?
2: Horoszkóp a Best FM-en.
3: Kós, túl sok időt van együtt a párjával, a munkáját pedig elhanyagolja. Lehet, hogy veszélyben a munkája, vállaljon többet. Bika, túl sok energiája van, próbálja levezetni valami sporttal. Mozogjon minél többet, járjon valamilyen edzésre, például úszon, vagy menjen el táncolni. Ikrek, túl sok időt tölt másokkal, foglalkozon egy kicsit önmagával is, élvezze egy kicsit az életet. Rák, könnyen rendet teremt maga körül a szó valódi és átvitt értelmében is, a szerelemben vagy a házasságban már nem lesz ilyen egyszerű a helyzete. Oroszlán, munkahelyi problémákra megy el minden energiája, miközben úgy érzi, hogy semmit sem haladt előre, valójában ez nincs így, csak ön lesz érzékenyebb. Szűz, fél a kudarctól, nem mer semmilyen irányba se lépni, elképzelhető, hogy emiatt elszalaszt egy jó lehetőséget, ami pedig komoly haszonnal kecsegtetett volna. Mérleg, eseménytelenül múlnak a napok, egy kis izgalomra, kalandra vágyik, párjával keressenek fel szép tájakat és városokat, amelyek tágabb perspektívában láthatják a világot. Skorpió, ne engedje, hogy mások egyszerűen átsétáljanak a kívánságain és az igényein, ma végre a sarkára áll, és örül, hogy képes volt ezt megtenni. Nyilas, hajlamos túlzásba esni, bizonyos kor után érdemes a szívére hallgatni, különösen, ha jelzi, hogy sokalja a tempót, legyen mértékletes. Bak, tele van energiával, ezért sok munkát vállal, ennek a párja cseppet sem örül, mert nincs ideje rá, próbáljon több időt tölteni vele. Vízöntő.

Ariana Grande és John Legend közöse után is itt vagyunk a Best FM-en a 104.6-on. És ugye, ahogy említettem, sokan már lezártnak tekintik a kertészkedést így augusztus végén, pedig egyáltalán nincs vége a szezonnak. Nyár végén ugyanis elsősorban a rövid tenyész idejű zöldségekben érdemes gondolkodni, ilyen például a spenót, a madársaláta, vagy a rövid tenyész idejű saláta fajták, amelyeknek a hűvösebb szeptemberi meg októberi időjárás sokkal kedvezőbb, mint mondjuk a nyári kánikula. Vagy a hónapos retek is, ezt is újra elvethetjük, hiszen a nagy melegben könnyen felmagzik, megfásodik, a hűvösebb időben viszont ismét szép gumókat nevelhet. Szóba jöhet még a fekete retek és a tarlórépa is, ezek közül több fajta ráadásul nagyon jól tárolható, így nem csak az őszi, hanem a későbbi időszakra is gondolhatunk. Cikla is kerülhet még a veteményesbe, és megfelelő rövid tenyész idejű fajtával, a sárgarépával is próbálkozhatunk. A kínai kelnek pedig éppen kedvezhet a nyár végi vetés, mert rövidülő nappalok miatt kisebb lehet a korai felmagzás veszélye. A legnagyobb kihívás ilyenkor az öntözés. Augusztus végén ugye a talaj felső rétege nagyon gyorsan kiszáradhat, miközben a frissen elvetett magoknak folyamatosan nedvességre van szükségük. És még egy fontos szabály, hogy mindig nézzük meg a vetőmag csomagolásán az ajánlott vetési időt és tenyész időt, mert ősszel már minden hétnyi előny számíthat. Úgyhogy jó kertészkedés mindenkinek így nyár végén.

0: J-Lo és Pitbull dala közben én már meg is nyitottam itt a regisztrációs felületünket, mert hogy augusztus 23-án is sokan ünnepelnek és várnak egy tortára. A Monami kávézó és cukrászta tortája. Most a Mimosa koktél tortát lehet elvinni tőlünk. Egy szerencsés nyertes ezt természetesen ma is meg fogja kapni. Esélyes Takács Zsombor Zsozsi, a nagynénye Bibi és a férje, valamint Peti köszöntik. Egy éves lett, Isten éltesse sokáig a világ legaranyosabb kisbabáját. Zsozsi első unokaként érkezett a családunkba, és azóta is bearanyozza a mindennapokat az édes kacajával. Már járni tanul, úgyhogy hamarosan megteszi majd az első önálló lépéseit, és lehet, hogy ezt meg is koronázzuk majd egy Best FM tortával. Boldog születésnapot kívánunk! Veres Lotti is ünnepel, az anyukája Szilvási Krisztina nevezte a 13. születésnapján, és azt írta nekem, hogy 10 nap balatoni nyaralás után igazi meglepetés lenne egy szép torta. Imád búvárkodni, rajzolni, igazi kis művész, 2 éve fellépett egyébként még a Virágkarneválon a mazsolettes csoporttal is. Nagyon szeretném meglepni, egy tortával szeretnék neki meglepetést okozni. Lotti, boldog születésnapot! Az esély mindenféleképpen megvan rá, hogy te vidd el a tortát. Kész Kinga is ünnepel, a keresztapukája. Kész Attila köszönti a 2. születésnapján, egy csoda gyerek, fáradhatatlan, kis aranyha is folyamatosan mosolyog. Nagypapával kívánunk nagyon boldog születésnapot, meg persze mi is. Major Márton is ünnepel, 9 éves lett, anya, apa és a bátyus nevezték. Életem 9 éve úgy elrepült, mint a sic, te nősz, én öregszem. Köszönöm az elevenséged is, hogy néha-néha a mézes madzagot húzod, de még azt is olyan cukkeren csinálod. Jó szórakozás már a pár osztálytársaiddal. És bocsika, hogy nem engedjük a GTA online-t, de azért még nagyon-nagyon szeretünk. Biztos megvan az oka, Márton, hogy anyáik így döntöttek. Az esély a tortára itt a Best FM rádióban viszont neked is megvan. Boldog szülinapot is, jó szórakozást akkor az osztálytársaiddal. Nagy Enikő Erzsébet is ünnepel, a gyermekei köszöntik, Orsi, Norbi, Kristóf és Nóri egy kerek születésnapon. Csodálatos édesanya, akire mindig számíthatunk. Fazekas Norbert sem marad ki a sorból, a kedvese és a családja a 29-en szeretné meglepni. Imád a számítógép előtt különböző játékokkal időt tölteni, és ezt teljesen kikapcsolja, de egyébként nagyon házias férfi és ritka nagy kincs. Norbi, boldog szülinapot neked is! A Monami kávézó és cukrászda tortáját csak egy valaki viheti el, de itt van a nyertes, már előttem, sorsoltam, úgyhogy hívom.
1: Halló!
0: Halló, halló, Máté Istvánnal beszélek?
1: Igen.
0: Na, István, hogyan indult a ma reggel? Mi újság?
1: Nagyon jól indult a családom, ébresztem.
0: Uh-huh. És mi van tervezve a mai napra?
1: Hát egy kis szülinapi buli a családdal.
0: Igen. Uh-huh. És mi lesz a menü?
1: Hát csirke, sült hús. Egy kis bográcsos.
0: Na, meg szokásos. Egy kis meg egy kis, hát az elmaradhatatlan, a jó kis lambuc. Na és hát én úgy tudom, kedves István, hogy szólíthatom Pistinek?
1: Igen.
0: Hogy egy nagyon szuper édesapával beszélgetek most, aki mindent megtanít a fiúknak, amit csak lehet.
1: Biztos, hogy így van.
0: És nagyon szeretik a lovakat, és ezzel a szeretetével megfertőzte a fiúkat is.
1: Igen, igen.
0: Mennyire űzik komolyan a lótartást, illetve azt, hogy mondjuk esetleg versenyek, vagy egyéb más mezőgazdaságban használatosak?
1: Mezőgazdaságban használatosak, és a kisebbik fiam a csikózkodik.
0: Hát igen, mivel ebben nőttek fel, és látták, hogy az apukájuk hogyan viszonyul az állatokhoz, így valóban nekik is sokkal könnyebb volt, gondolom.
1: Hát biztos, meg sok munka, kitartás.
0: Ez egészen biztos, ez egészen biztos. Hát nem csak ezt szeretném a mai napon megjutalmazni, hanem ugye ma egy különleges napunk is van. Honnan telefonálhatok én, kedves István?
1: Hát a Best FM rádióban.

0: Nagyon sok boldog születésnapot kívánok, én Morvai Szűcsenikű vagyok a Best FM rádiótól.
1: Köszönöm.
0: Remélem, hogy sikerült a meglepetés.
1: Igen, igen.
0: A felesége Böbe, a gyerekei Tomi és a Szabi nevezték a torta sorsolásra, és szerencsésen meg is nyerte.
1: Köszönöm szépen.
0: A Monami kávézó is cukrászda Mimóza koktél tortáját viheti el tőlünk, úgyhogy ez a torta már ott várja Pistit, és bármikor lehet érte menni, aztán pedig majd felkerülhet az ünnepi asztalra.
1: Köszönöm szépen.
0: Nagyon szívesen, és legyen szuper.

0: slágerek rádiója.
1: A Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Telefonon is toboroznak víradókat, fókuszban a faállomány az Egyetem sugárúton. 3 napon át tartott a Hortobágyi hídi vásár. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Már telefonon is toboroznak víradókat, egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. A kezdeményezésre azért van szükség, mert nyáron rendszerint visszaesik a víradók száma, miközben a biztonságos hazai ellátáshoz naponta 1600-1800 donorra van szükség. Mondta a rádiónknak Tordai Attila, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
3: Megváltozott munkaképességű kollégák dolgoznak a call centerben, a Vöröskereszt szervezésében. Tudjunk telefonon megszólítani donorokat. Ennek érdekében az OVS a saját adatbázisából régiókra, földrajzi szempontokra és a korábbi véradási aktivitásra, nemre és egyéb vércsoportra való tekintettel speciális listákat küld a call centerbe. Nyomon is tudjuk követni, hogy a megcélzott személyek közül hányan jöttek el végül vért adni, és milyen volt a sikeressége. Célzott projekt a nyári nehéz időszakra időzítve.
2: Lakossági jelzés nyomán végeztek faápolási és fakivágási munkálatokat az Egyetem Sugárút és a Porosztai út csomópontjánál, valamint a Nagy Lajos Király tér környékén Debrecenben, közölte a dehir.hu. A beavatkozásra a fák állapotával kapcsolatos problémák miatt volt szükség, és a munkálatoknak nem volt közük a debreceni virágkarneválhoz. A szakemberek a szükséges faápolási feladatokat elvégezték, illetve az indokolt esetekben a veszélyessé vált fákat eltávolították. Sikeres volt a Hortobágyi hídi vásár, amely augusztus 20-a és 22-e között várta a látogatókat a Hortobágyi vásártéren. A rendezvényen kulturális programok, koncertek, hagyományos zűbemutatók, névtánccsoportok, mazsorettesek és kézművesek is színesítették a programot. A gyermekeket különböző fellépők és zenés műsorok várták, míg a színpadon többek között Péter Semek, Lotfi Begi, a Tüske Zenekar, a Black Sabbath Tribute és a Chrome RT is fellépett. A vásári forgatagban a hagyományőrzés és a kézműves sportékák is fontos szerepet kaptak, számolt be róla a hajdupress.hu. Egy kisebb lehűlés után fokozatosan, de ismét melegszik majd a levegő Debrecenben és környékén, míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 34 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 17 és 21 fok között alakul majd. Csapadékra leginkább zápor vagy zivatar formájában számíthatunk Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.
4: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
5: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is
1: a következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!

hétvége kedvencei itt a 104.6-on, és hát ugye itt vannak a költöző madaraink, akikről már beszéltem a tegnapi napon is, hogy ugye sajnos most már elköltöztek a gólyák, és szerintem nem csak nekem hiányoznak. Viszont amire figyelnünk kell, hogy a klímaváltozás a költöző madarak életére is egyre jobban hatással van. A változó időjárás, a kiszáradó vízes élőhelyek és a táplálékforrások időzítésének eltúródása miatt megváltozhat az is, hogy a madarak mikor indulnak útnak, mint egyébként azt most is láthattuk, hiszen általában augusztus 20-a környékén 20-a után szoktak a madarak elindulni. Most viszont sokkal korábban láthattuk azt, hogy csapatokba verődtek a gólyák. A hosszú távra vonuló fajok különösen nehéz helyzetben vannak, hiszen az útjuk során egyre kevesebb olyan területet találnak, ahol meg tudnak pihenni és feltölthetik az energiatartalékaikat. A jelenség tehát megfigyelhető itt a hazai madárvilágban, a gólyák idei vonulását pedig az időjárás és a későbbre tolódó költés is befolyásolta. Nem sokára kifejtjük ezt a dolgot, hogy pontosan mire kell figyelnünk, az egyik legfontosabb meghatározója ugye a táplálék mennyisége és annak elérhetősége. Előtte viszont a Don't Be Shy érkezik a folytatás.

0: te a trafivadászunk. 500-540.
1: Nem tudom, tudtok-e már róla, Kassai úton a sportcsarnokkal szembe a kertesházak tövébe áll a rendőrautó, és a Nyíregyháza felől érkezőket figyeli.
2: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt a multifokális szemüvegkészítés specialistája, a Pupilla Optika támogatja.
0: Köszönjük, Debrecen! Jó utat kíván!

0630 2010 9 6. Ide várom a folytatásban is az útinformációkat, hogyha valamiről beszeretnének számolni, akkor itt meg lehet nekem írni. Én pedig ugye a költöző madarakról beszéltem, és hogy hogyan befolyásolja egyébként a klímaváltozás az ő életüket is. Hát ugye a költöző madarak számára a vonulás időzítése ez kulcsfontosságú, hiszen nem mindegy, hogy az út során mikor és milyen mennyiségben találnak táplálékot. A klímaváltozás egyre gyakrabban írja át ezt a természetes menetrendet. Tavasszal például sokkal korábban jelennek meg a rovarok, így azok a rovarevő madarak, amelyek genetikai programjuk alapján a megszokott időben érkeznek vissza, könnyen lemaradhatnak a táplálékbőség időszakáról. Ez pedig egyébként a költés sikerére és a fiókák fejlődésére is hatással lehet. Ősszel szintén probléma az, hogy milyen változások vannak. A sekély tavak kiszáradása miatt a parti madarak fontos pihenő és tápláló helyeket veszítenek el, miközben a bogyós termések korábbi érése egyes énekes madarakinál előrébb hozhatja az elvonulást. A gólyák helyzete egyébként most tökéletesen mutatja, hogy mennyire összetett ez a folyamat. A gyepek kiszáradása, a korábbi kaszálás és aratás csökkentheti a számukra elérhető táplálékmennyiséget. Magyarországon egyébként az elmúlt években általában augusztus első harmadában lehetett a legnagyobb gólyacsapatokat megfigyelni, majd augusztus 20-a körül

Ezért több fehér gólyapár is sokkal később kezdhette meg a költést. Emiatt vannak olyan párok, amelyek fiúkái csak mostanában repültek ki, így az idei első vonulás valamivel sokkal hosszabb időszakot ölelhet fel. A szakemberek szerint viszont a madarak vonulását nem egyetlen tényező határozza meg, hanem számít a táplálék mennyisége, az időjárás és a szelek alakulása, a fiatal madarak megerősödése, és persze a felnőtt példányok költés utáni regenerálódása és vedlése is. Elindultak a gólyáink, jó utat kívánom nekik!

A Beatles dala közben már meg is nyitottam a regisztrációs felületünket. A mai napon ugye a névnaposok közül ünnepelnek például a Bencék, a Szidóniák, illetve a Fülöpök, úgyhogy szívből köszöntjük őket. Meg persze a házassági évfordulósokat is nagyon sokan vannak. A Melancs Cukrászda valakit most is vendégül fog látni. Két főre szól ilyenkor a nyeremény a Laktanya utca 50 szám alatt lehet ünnepelni, úgyhogy sorsolunk! Egy névnapos, méghozzá Tóth Bence Ádám a nyertesünk. Tóth mama és Tóth papa nevezték szerencsésen az unokát, mert ő a nyertesünk. Boldog névnapot, Bence!

0: életbe hozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus. Sikeres volt a Galiba Gyermekfesztivál. Talajvizsgálatot végeztek Hajdúhatházon. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus. A júniusi és júliusi változékony idő után az augusztusi melegben ismét megélénkült a forgalom. A hosszú hétvége pedig különösen sok vendéget hozott. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke rádiónknak elmondta, a kedvező folyamatok alapján sikeres utószezonra számítanak.
2: A júniusi és a júliusi időszak az elég változékony volt, amelyet nagyban meghatározott többek között az időjárás, a vendégek fogyasztási szokásainak a változása, amely úgy jelent meg, hogy a vendégek egy bizonyos része sokkal inkább önellátásra rendelkezett be, mint ezt az előző években tapasztalhattuk. Bízunk benne, hogy ez a 20-a körüli időszak még jó vendégforgalmat fog generálni. Igaz, hogy a Balaton vízállása a korábbi évekhez képest alacsonyabban van, de a vízbejutás tökéletesen megoldható, kitűnő a víz minősége.
0: Süsű a sárkány, óriás buborékok, zsonglőrök, bűvészek és kézműves programok ismerték a családokat a Kaliba Gyermekfesztiválon Debrecenben. A rendezvény változatos programokat kínált a legkisebbeknek, akik többek között a népszerű mesefigurával is találkozhattak. A fesztiválon a játék és a szórakozás mellett különböző ügyességi és kreatív programok is helyet kaptak. A szervezők célja az volt, hogy a virágkarneváli időszakban a gyermekek számára is tartalmas és élményekben gazdag programot biztosítsanak. Szemolj be róla a dehér.hu. Megérkeztek a Hajdúhatházon elvégzett talajvizsgálatok eredményei. A helyiek korábban amiatt aggódtak, hogy egy hulladékkezelő telephely működése miatt szennyeződhetett a környék talaja, és ezen hatak kertekben tapasztalt növénypusztulás hátterében. Több területről is mintát vettek, amelyeket a Debreceni Egyetem akkreditált laboratóriumában vizsgáltak. A nehézfémek és a sók vizsgálata alapján nem mutattak ki olyan kiugró értékeket, amelyek veszélyeztetnék az emberek egészségét vagy a termesztett növényeket. Egyetlen mintában magasabb kobalttartalmat mértek, ez azonban nem a vitatott területen, hanem lakóvezetben volt. A szakemberek szerint a vizsgálatok alapján nincs bizonyíték arra, hogy veszélyes anyag került volna a talajba. Az önkormányzat közben a környék vízminőségét is vizsgálja, ennek eredménye még nem ismert, írta a haon.hu. Egy kisebb lehűlés után fokozatosan ismét melegszik majd a levegő Debrecenben és környékén. Napközben 27 és 34 fok közötti maximumokra számíthatunk, míg az esti éjszakai órákban 17 és 21 fok között alakulnak a minimum hőmérsékletek. Hajdúbiharban elsősorban záporok és zivatarok hozhatnak csapadékot. A szél többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz.
3: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festéker.hu.
4: Célállomás
5: Debrecen.
4: Pozíció
5: 104,6

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.

Pontosan 4:40, úgyhogy már bele is vágunk a déli kívánság műsorba, mert jönnek az üzenetek folyamatosan. Sziasztok, én Anna vagyok Szegedről, a férjemmel Péterrel ma ünnepeljük a 10. házasság évfordulónkat, és szeretnénk neki küldeni egy dalt, az Inner Circle-től, hogyha megoldható, mert bár az évek alatt sok minden változott, a szeretetünk ugyanaz maradt. Üdvözlünk mindenkit Szegedről, jó, hogy vagytok, mi online hallgatunk benneteket. Köszönjük szépen, Anna, a figyelmeteket, és ezt sok boldogságot kívánok nektek. Na,

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!

kívánság műsort játszom folyamatosan itt a 104.6-on. Mindjárt érkezik Bibi Rexa, de hogy kinek, az is kiderül. Sziasztok, Éva jelentkezik Ausztriából, Bécsből egészen pontosan. Magyarországon édesanyámnak szeretnék küldeni egy dalt, már több mint 2 éve nem tudok úgy hazamenni, ahogy szerettük volna igazán. Anya nagyon hiányzol, és remélem, hogy hamarosan újra együtt lehetünk. Bibi Rexa egyébként az egyik kedvence, úgyhogy ezért választottam. Oké, Éva, reméljük, hogy tényleg minél gyorsabban ide tudsz érni majd anyukádhoz, a családodhoz, és újra egy kicsit a hazai levegőbe tudsz beleszippantani. Addig is kitartás neked, és szuper napot!

Kettőt játszom mindjárt, mert hogy írt nekem Márk, sziasztok, Nyíregyházáról írok, a kollégáimnak szeretnék kérni egy dalt, mert tegnap sikerült befejeznünk egy olyan munkát, amin hónapok óta dolgozunk. Nem volt egyszerű, de együtt megcsináltuk, úgyhogy ez a dal most mindenkinek szól a csapatból, mert hogy nekünk igazából a nyár ezzel telt, de a következő egy hetet legalább pihenéssel fogjuk tölteni. Úgyhogy akkor jó kikapcsolódás nektek!

0: a te rádiód. Ez a Best FM.
1: Speciális homokágyra gyűjt a Betesda Gyermekkórház, új vezető a Demki élén. Halálos buszbaleset történt Heves és Debrecen között. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Speciális homokágyra gyűjt a Betesda Gyermekkórház a súlyosan égi sérült gyermekek gyógyításához. A korábbi 24 éves berendezés végleg erről mondta, egy új eszköz pedig 36 millió forintba kerül. Tamásné Besenóra, a kórház főigazgató helyettese rádiónknak elmondta, a beszerzéshez most támogatókat keresnek.
2: Mi látjuk el Magyarországon az összes olyan gyermeket, aki nagy testfelületet érintő súlyos égési sérülést szenved. Olyan ágyban kell feküdniük, amelyben szinte lebegnek. Ez egy speciális homokágy, minimálisra csökkenti az őt érő nyomást. Ez azért fontos, mert ezek a gyerekek az egész testfelületükön be vannak kötözve, és ez az egyik legfájdalmasabb sérülés. Tehát az ágy meghibásodott, 24 év után használhatatlanná vált, amelyre bármelyik pillanatban sajnos szükségünk lehet, és ezt a 36 millió forintot elő kell teremtenünk, és ez a váratlan kiadáshoz kérjük az emberek segítségét és támogatását.
1: Új vezető irányítja a jövőben az egyik debreceni kulturális intézményt. A változás azért kerül sor, mert a jelenlegi vezető Halászdi János nyugdíjba vonul. Így új szakember Enyedi Imre Attila veszi át a posztot. A Demki vezetői tisztségére pályázatot írtak ki, amelyre szakmai tapasztalattal rendelkező jelentkező nyújtotta be pályázatát. A személyi változás az intézmény további működését és kulturális programjainak szervezését is érinti. Számolj be róla a dehír.hu. Halálos baleset történt péntek este a 4-es főúton Ebes és Debrecen között. Egy autóbusz és egy személygépkocsi ütközött össze a 214-es kilométer szelvénynél. A buszon 68-an utaztak, a személyautó vezetője pedig olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette. A debreceni és a hajdúszoboszlói tűzoltók egy embert feszítővágó segítségével szabadítottak ki a gépkocsiból. A mentők 10 embert könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. A baleset miatt az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták akkor. A rendőrség kerülő utat javasolt. Számolt be róla a haon.hu. Augusztus végéig tart a debreceni sportuszoda szokásos nyári karbantartása. Számolt be róla a Dehír. A munkálatok idején a szakemberek elvégzik azokat a szükséges feladatokat, amelyekre a létesítmény folyamatos működése mellett nincs lehetőség. A karbantartási időszak a medencék, a gépészeti berendezések és az uszoda egyéb műszaki rendszereinek ellenőrzését és szükség szerinti javítását is szolgálja. A nyári leállás fontos része annak, hogy az intézmény a későbbiekben biztonságosan és megfelelő műszaki állapotban fogadhassa ismét a sportolókat, az úszókat és a lakosságot. A munkák során a szakemberek több területen is elvégzik a szükséges feladatokat, hogy a szezon folytatásakor zavartalanul működhessen a létesítmény. A karbantartás így nem csak a berendezések állapotának megőrzését, hanem a sportuszoda hosszú távú, megbízható üzemeltetését is szolgálja. A rövid lehűlés követően újra melegebb idő várható majd Debrecenben és térségében. A nappali csúcshőmérséklet 27 és 34 fok között alakul, éjszaka pedig 17-21 fokig kühlhet a levegő. Hajdúbiharban helyenként záporokra és zivatarokra is számíthatunk, miközben a szél többnyire mérsékelt, időnként pedig élénk lehet.
0: A hírek után folytatódik az Éri Kívánság műsor.
3: Ön kérte már kedvencét?
0: Hívja az 500-541-et.

Hétvégén is szólnak a zenei kedvencek itt a Best FM rádióban, a Déli Kívánság műsorban. Kaptam egy üzenetet, sziasztok, Roland vagyok, Svájcból, Zürichből írok most nektek. Ezt a dalt a feleségemnek, Adriának küldeném, aki most otthon van Magyarországon a két kisgyermekünkkel. Én csak néhány hétre jöttem ki dolgozni, de már most alig várom, hogy újra otthon legyek. Nagyon-nagyon szeretlek titeket. A bombondalát választottam, ez a Valami Amerika, és nekem is jól jön egy kis plusz energia. Roland, vigyázz magadra, és majd jó utat hazafelé.

SMS és Viber számunk 30 933 1046.

0: közben mindenki csak haladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukázat.
1: Te mit szeretnél kérni?
2: Elárulod nekünk? Hívd az 500 540-et. Best FM kívánságműsor.

06 33 104 6 4 a déli kívánság műsor egyik telefonszáma. Krisztián kérését pedig már is teljesítem, mert ő itt írt nekünk. Sziasztok, egy dalt szeretnék kérni a Dolly Roll-tól, a Gina a Bestiát az egész családomnak, mert hogy ma végre újra együtt tudunk lenni mindannyian. A testvérem Olaszországból, a szüleim vidékről, én pedig Budapestről indulok. Ritkán sikerül összehozni egy ilyen napot, ezért most legyen ez a dal a mi közös pillanatunk. Minden további nélkül játszom már is.

Vesztefemet hallgatják és a déli kívánság műsort, mert hogy jönnek folyamatosan az üzenetek is. Sziasztok, Timi vagyok, Veszprémből hallgatlak benneteket. A barátnőm Niki ma költözik az első saját lakásába. 18 éves korunk óta ismerjük egymást, és még most sem hiszem el, hogy már ott tartunk, hogy saját lakásunk is felnőtt életünk van. Úgyhogy neki küldöm már Adele és a Someone Like You című dalt, mert ez egy nagyon meghatározó az elmúlt időszakból. Na hát akkor Timi a barátnődnek Nikinek nagyon-nagyon sok sikert kívánunk, sok-sok szerencsét az új élethez.

Fall of the Flow dala után már csak arra lettem figyelmes, hogy ezzel bizony el is érkeztünk a kívánság műsor utolsó perceihez. Köszönöm mindenkinek a sok üzenetet, a sok kedves történetet, a születésnapi köszöntéseket. Remélem, hogy ma is sikerült olyan dalokat hoznunk, amelyekhez valamilyen szép emlékérzés vagy történet kapcsolódik. Maradjanak velünk a folytatásban is, a nap hátralévő részében is sok jó zenével készülünk, és persze az Eurotop 40-nel. Én most búcsúzom, de hamarosan újra találkozunk. Addig is próbáljanak meg pihenni és töltődni, esetleg még a karneváli héten egy kicsit kikapcsolódni. Szuper vasárnap délutánt mindenkinek, Morvai Szűcs Nikő vagyok.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Rodír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
2: Reklámot hallottak.
3: Telefonon is toboroznak víradókat, fókuszban a faállomány az Egyetem sugárúton. 3 napon át tartott a Hortobágyi hídi vásár. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Már telefonon is toboroznak víradókat, egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. A kezdeményezésre azért van szükség, mert nyáron rendszerint visszaesik a víradók száma, miközben a biztonságos hazai ellátáshoz naponta 1600-1800 donorra van szükség. Mondta rádiónknak Tordai Attila, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
4: Megváltozott munkaképességű kollégák dolgoznak a call centerben, a Vöröskereszt szervezésében. Tudjunk telefonon megszólítani donorokat. Ennek érdekében az OVS a saját adatbázisából régiókra, földrajzi szempontokra és a korábbi véradási aktivitásra, nemre és egyéb vércsoportra való tekintettel speciális listákat küld a call centerbe. Nyomon is tudjuk követni, hogy a megcélzott személyek közül hányan jöttek el végül vért adni, és milyen volt a sikeressége. Célzott projekt a nyári nehéz időszakra időzítve.
3: Lakossági jelzés nyomán végeztek faápolási és fakivágási munkálatokat az Egyetem Sugárút és a Porosztai út csomópontjánál, valamint a Nagy Lajos Király tér környékén Debrecenben, közölte a dehir.hu. A beavatkozásra a fák állapotával kapcsolatos problémák miatt volt szükség, és a munkálatoknak nem volt közük a debreceni virágkarneválhoz. A szakemberek a szükséges faápolási feladatokat elvégezték, illetve az indokolt esetekben a veszélyessé vált fákat eltávolították. Sikeres volt a Hortobágyi hídi vásár, amely augusztus 20-a és 22-e között várta a látogatókat a Hortobágyi vásártéren. A rendezvényen kulturális programok, koncertek, hagyományos zűbemutatók, néptánccsoportok, mazsorettesek és kézművesek is színesítették a programot. A gyermekeket különböző fellépők és zenés műsorok várták, míg a színpadon többek között Péter Semek, Lotfi Begi, a Tüskezenekar, a Black Sabbath Tribute és a Kromert is fellépett. A vásári forgatagban a hagyományőrzés és a kézműves sportékák is fontos szerepet kaptak, számolt be róla a hajdupress.hu. Egy kisebb lehűlés után fokozatosan, de ismét melegszik majd a levegő Debrecenben és környékén, míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 34 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 17 és 21 fok között alakul majd. Csapadékra leginkább zápor vagy zivatar formájában számíthatunk Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.
2: A hírek után indul. Are you ready? Az Eurotop 40. A visszaszámlálás 40-től Európa kedvencéig. A 40.

0: 9 Brown
1: Eyes. Fütyörészheted. Dúdolhatod kedvenc dalodat.
2: Ez a Best FM.
3: A kedvencek rádiója. Eurotop 40.
2: A 39.

Dario J. Dalát hallottuk itt a Best FM-en, akinek eredeti neve Paul Spencer volt, a trió pedig először Dario néven futott ám, egy azonos nevű művész jogi perrel fenyegette a háromtagú csapatot, ha nem változtatják meg nevüket, így vették fel a Dario J. nevet. A banda 1997-ben dobta piacra az akkori nyár egyik legnagyobb slágerét, az imént hallott Sunshine-ot. A most következő dal kislemezként jelent meg 1989-ben a holland Itt járt Lili című film főcímdalaként. Candy Dulfer szaxofonosnak még nem volt előzőleg kiadott száma, ez a dal viszont megjelenése után 5 hétig tartott a Hollandiában az első helyet a toplistákon, majd kiadták az Egyesült Királyságban, Amerikában és Európa országaiban. Nagyon sokan mondhatják el magukról, hogy megszerették a szaxofon hangját ennek a dalnak köszönhetően.

0: Énekelheted.
1: De a lábaddal is kísérheted.
0: A legjobb dalokat.
2: Ez a Best FM.
3: Eurotop 40.
4: A 32.

0: zenék.
1: Vidám zenék a munka lendületéhez.
0: A munka lendületéhez.
1: Ez
0: a Best FM. A kedvencek rádiója. Eurotop 40. A 31.

0: Mutatjuk a trendet. Mutatunk egy újdonságot. Mert tudod,
1: ez a Best FM. Új belépő az Eurotop 40-ben.
0: A

0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.
0: Eurotop 40. A 29.

Magyarország egykori kedvencei között D. Nagy Lajos énekelt, a Bikini frontembere, a zenekar igazi sikertörténete pedig még 1985-ben indult el, a banda pedig a mai napig járja az országot koncertjeivel és örökzöld slágereikkel. Az Euro Top 40 dobogósai előtt pedig még egy hazai sikerdal érkezik a 90-es évekből, attól a duótól, akinek egyik tagja egy sajnálatos autóbalesetet szenvedett, és csak több tucat műtét után térhetett vissza újra az énekléshez. Itt a Best FM-en pedig már is meghallgatjuk Judy nagyon is egyedi hangját, már is szól a Mit ér neked, a Groove House-tól, itt az Euro Top 40-ben.

0: Eurotop 40. Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a diómintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
3: Hajd hátra a várost egy estére. Csak a sercegő steak hangja, a frissen sült kemencés pizza illata és egy hűs ital a kezedben. Ennyi kell egy tökéletes nyári estéhez. Mirázs étterem Hajdúszoboszló, mirázsétterem.hu. Foglalj asztalt! A nyár legjobb estéi itt kezdődnek.
4: Bulizni várjuk! Figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadság Fest.
5: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és szabadság vár rád.
4: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tangcsapda, Tideni, s még sorolhatnánk. Nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
5: Találkozzunk a Szabadság Festen, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadság Fest Facebook oldalán.
6: Behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus. Sikeres volt a Galiba Gyermekfesztivál. Talajvizsgálatot végeztek Hajdúhatházon. Kis Dániel vagyok.
7: Hírek a Best FM-en.
6: Behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus. A júniusi és júliusi változékony idő után az augusztusi melegben ismét megélénkült a forgalom. A hosszú hétvége pedig különösen sok vendéget hozott. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke rádiónknak elmondta, a kedvező folyamatok alapján sikeres utószezonra számítanak.
8: A júniusi és a júliusi időszak az elég változékony volt, amelyet nagyban meghatározott többek között az időjárás, a vendégek fogyasztási szokásainak a változása, amely úgy jelent meg, hogy a vendégek egy bizonyos része sokkal inkább önellátásra rendelkezett be, mint ezt az előző években tapasztalhattuk. Bízunk benne, hogy ez a 20-a körüli időszak még jó vendégforgalmat fog generálni. Igaz, hogy a Balaton vízállása a korábbi évekhez képest alacsonyabban van, de a vízbejutás tökéletesen megoldható, kitűnő a víz minősége.
6: Süsi a sárkány, óriás buborékok, zsonglőrök, bűvészek és kézműves programok ismerték a családokat a Galiba Gyermekfesztiválon Debrecenben. A rendezvény változatos programokat kínált a legkisebbeknek, akik többek között a népszerű mesefigurával is találkozhattak. A fesztiválon a játék és a szórakozás mellett különböző ügyességi és kreatív programok is helyet kaptak. A szervezők célja az volt, hogy a virágkarneváli időszakban a gyermekek számára is tartalmas és élményekben gazdag programot biztosítsanak. Számolt be róla a dehér.hu. Megérkeztek a Hajdúhatházon elvégzett talajvizsgálatok eredményei. A helyiek korábban amiatt aggódtak, hogy egy hulladékkezelő telephely működése miatt szennyeződhetett a környék talaja, és ezen hatak kertekben tapasztalt növénypusztulás hátterében. Több területről is mintát vettek, amelyeket a Debreceni Egyetem akkreditált laboratóriumában vizsgáltak. A nehézfémek és a sók vizsgálata alapján nem mutattak ki olyan kiugró értékeket, amelyek veszélyeztetnék az emberek egészségét vagy a termesztett növényeket. Egyetlen mintában magasabb kobalttartalmat mértek, ez azonban nem a vitatott területen, hanem lakóvezetben volt. A szakemberek szerint a vizsgálatok alapján nincs bizonyíték arra, hogy veszélyes anyag került volna a talajba. Az önkormányzat közben a környék vízminőségét is vizsgálja, ennek eredménye még nem ismert, írta a haon.hu. Egy kisebb lehűlés után fokozatosan ismét melegszik majd a levegő Debrecenben és környékén. Napközben 27 és 34 fok közötti maximumokra számíthatunk, míg az esti éjszakai órákban 17 és 21 fok között alakulnak a minimum hőmérsékletek. Hajdúbiharban elsősorban záporok és zivatarok hozhatnak csapadékot. A szél többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz.
1: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
9: Most is veled.
0: Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencéi.
1: A 28.

A Mamma Mia című film vetétdala a Hani Hani szólt az elmúlt percekben itt a Best FM-en 2009-ből, a Mamma Mia története pedig a 80-as éveben kezdődött, amikor és Judy Kramer producer az Abbával dolgozott a Chess című musicalen. A producert megiklette a zenekar dalainak teatrális hangzása, és felvetette a zenészeknek, hogy musicalt kellene írni az Abba dalok alapján, 1995-re pedig végül is sikerült meggyőzni az egykori Abba tagokat. Itt a Best FM-en pedig egy újabb filmzenével folytatjuk. Az 1492 a Paradicsom meghódítása című kalandfilm Kolumbusz Kristóf történetét meséli el, felelevenítve legendás hajóútját, az új világ felfedezését és annak hatásait az őslakos indián népekre. Mindazok ellenére, hogy a film nézettsége átlagos volt, a zenét Vangelis komponálta, világszerte hatalmas sikereket ért el. Rengeteg előadóval készítette Vangelis a film zenéjét, flamenco gitárosok, hegedűművészek, profi énekesek és egy angol kórus közreműködésével.

jön a munkaidő. Jöjjön egy újabb best of listás. Eurotop 40. A 19.

0: zenét.
1: A te rádiód.
0: Ez a Best FM.
2: Eurotop 40. A 18.

A Roy és Ádám zenekar esetében már egy több mint 20 éves bandáról beszélhetünk, akik 98-ban kerültek a hazai zenei köztudatba. A párosnak olyan dalokat köszönhetünk, mint például a Csapból is én folyok, a Feketén a hófehér, vagy éppen a most halott Trambulin. A folytatásban is hazai pályán maradunk, bár most következő zenekarunk egy angol nevet választott magának, méghozzá a New Level Empire-t, amely valójában egy öttagú magyar elektronikus együttest akar, aki 2014-ben az A Last One című számok jóvoltából bekerültek a dal válogatójába, és egészen a döntőig meneteltek. A vokálos modern dance alapokon nyugvó New Level Empire gitárral, billentyűvel és elektromos dobbal hívja életre az elektronikus zenét.

0: Eurotop 40.
1: Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Megéri a papoptikával a sulira és a munkakezdésre készülni. Most minden kék fényszűrős szemüveglencsére 35% kedvezmény jár, ha megjelölt keretek közül választ. Papoptika szalon, Batthyány utca 10.
4: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
5: Nyáron a legjobb élmények a Tubatanyán születnek. Céges rendezvények, csapatépítők és felejthetetlen hétköznapok várnak vidéki hangulattal, különleges ízekkel és igazi kikapcsolódással. Tubatanya, ahol a munka után kezdődik az élmény.
6: Speciális homokágyra gyűjt a Betesda Gyermekkórház, új vezető a Demki élén. Halálos buszbaleset történt Heves és Debrecen között. Kis Dániel vagyok.
7: Hírek a Best FM-en.
6: Speciális homokágyra gyűjt a Betesda Gyermekkórház a súlyosan égkísérült gyermekek gyógyításához. A korábbi 24 éves berendezés végleg elromlott, egy új eszköz pedig 36 millió forintba kerül. Tamásné Besenóra, a kórház főigazgató helyettese rádiónak elmondta, a beszerzéshez most támogatókat keresnek.
8: Mi látjuk el Magyarországon az összes olyan gyermeket, aki nagy testfelületet érintő súlyos égési sérülést szenved. Olyan ágyban kell feküdniük, amelyben szinte lebegnek. Ez egy speciális homokágy, minimálisra csökkenti az őtérő nyomást. Ez azért fontos, mert ezek a gyerekek az egész testfelületükön be vannak kötözve, és ez az egyik legfájdalmasabb sérülés. Ez az ágy meghibásodott, 24 év után használhatatlanná vált, amelyre bármelyik pillanatban sajnos szükségünk lehet, és ezt a 36 millió forintot elő kell teremtenünk. És ez a váratlan kiadáshoz kérjük az emberek segítségét és támogatását.
6: Új vezető irányítja a jövőben az egyik debreceni kulturális intézményt. A változás azért kerül sor, mert a jelenlegi vezető Halászdi János nyugdíjba vonul. Így új szakember Enyedi Imre Attila veszi át a posztot. A Demki vezetői tisztségére pályázatot írtak ki, amelyre szakmai tapasztalattal rendelkező jelentkező nyújtotta be pályázatát. A személyi változás az intézmény további működését és kulturális programjainak szervezését is érinti. Számolj be róla a dehir.hu. Halálos baleset történt péntek este a 4-es főúton Ebes és Debrecen között. Egy autóbusz és egy személygépkocsi ütközött össze a 214-es kilométer szelvénynél. A buszon 68-an utaztak, a személyautó vezetője pedig olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette. A debreceni és a hajdúszoboszlói tűzoltók egy embert feszítővágó segítségével szabadítottak ki a gépkocsiból. A mentők 10 embert könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. A baleset miatt az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták akkor. A rendőrség kerülő utat javasolt. Számolt be róla a haon.hu. Augusztus végéig tart a debreceni sportuszoda szokásos nyári karbantartása. Számolt be róla a Dehír. A munkálatok idején a szakemberek elvégzik azokat a szükséges feladatokat, amelyekre a létesítmény folyamatos működése mellett nincs lehetőség. A karbantartási időszak a medencék, a gépészeti berendezések és az uszoda egyéb műszaki rendszereinek ellenőrzését és szükség szerinti javítását is szolgálja. A nyári leállás pontos része annak, hogy az intézmény a későbbiekben biztonságosan és megfelelő műszaki állapotban fogadhassa ismét a sportolókat, az úszókat és a lakosságot. A munkák során a szakemberek több területen is elvégzik a szükséges feladatokat, hogy a szezon folytatásakor zavartalanul működhessen a létesítmény. A karbantartás így nem csak a berendezések állapotának megőrzését, hanem a sportuszoda hosszú távú, megbízható üzemeltetését is szolgálja. A rövid lehűlés követően újra melegebb idő várható majd Debrecenben és térségében. A nappali csúcshőmérséklet 27 és 34 fok között alakul, éjszaka pedig 17-21 fokig kühlhet a levegő. Hajdúbiharban helyenként záporokra és zivatarokra is számíthatunk, miközben a szél többnyire mérsékelt, időnként pedig élénk lehet.
2: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
0: Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencéi. Eurotop 40. A 16.

0: Topsláger. Újabb topsláger.
1: A Best FM-en.
0: A Best FM-en.
1: Eurotop 40.
0: A 12.

0: Vidám zenék a munka lendületéhez.
1: A munka lendületéhez.
0: Ez.
1: Ez a Best FM. A kedvencek rádiója. Eurotop 40. A 11.

francia filmvégjáték zenét hallottuk, amely 1982-ben készült, a főszerepben Sophie Marceau-val. A filmhez kapcsolódó legismertebb filmzene az imént hallott Your Eyes, a filmtől független slágerként is jelentős népszerűségre tett szert. Az első részhez hasonlóan a házi buli 2 is hatalmas siker lett, világszerte milliók kísérték figyelemmel a vetítését. A következő percekben pedig már Shania Twain érkezik, That Don't Impress Me más című dalával, amelyben arról énekel, hogy Brad Pitt színész, akivel egykoron együtt jártak, hiába néz ki jól.

0: tartunk a debreceniek zenei ízlésének. Itt az egyik aktuális kedvenc. Best FM a 104.6-on.
1: Eurodob 40.
2: A hetedik. A hetedik.

0: szeretnék én lenni a csók
1: király.
2: A Csók király, vagyis a Hungária slágere a 80-as években szinte az egész országot lázba hozta, és úgy tűnik ez a mai napig így van, hiszen a különböző zenei rendezvényeken a legtöbbet játszott dalnak számít. 2000-ben kezdett szólókarrierben Zsédenyi Adrián, művész nevén Zséda, aki többek között a családi erőszak elleni kampány mellé is odaállt, Ajtók mögött című számával, amelynek nagyon mély mondani valója van. A dal kimondottan a családon belüli erőszakról szól, amely hazánkban napjainkban is súlyos probléma, a történelem során pedig mindig is létezett, ám szinte mindegyik társadalomban tabu témának számított.

0: Eurotop 40.
1: Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Bulizni vágyunk, figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulija, a Szabadságfest.
4: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és szabadság vár rád.
3: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tangcsapda, T-Deni, s még sorolhatnánk. Nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
4: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
5: Hajd hátra a várost egy estére. Csak a sercegő steak hangja, a frissen sült kemencés pizza illata és egy hűs ital a kezedben. Ennyi kell egy tökéletes nyári estéhez. Mirázs étterem Hajdúszoboszló, mirázsétterem.hu. Foglalj asztalt! A nyár legjobb estéi itt kezdődnek.
6: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
7: Telefonon is toboroznak víradókat, fókuszban a faállomány az Egyetem sugárúton. 3 napon át tartotta a Hortobágyi hídi vásár. Kis Dániel vagyok.
8: Hírek a Best FM-en.
7: Már telefonon is toboroznak víradókat, egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. A kezdeményezésre azért van szükség, mert nyáron rendszerint visszaesik a víradók száma, miközben a biztonságos hazai ellátáshoz naponta 1600-1800 donorra van szükség. Mondta el rádiunknak Tordai Attila, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
9: Megváltozott munkaképességű kollégák dolgoznak a call centerben, a Vöröskereszt szervezésében. Tudjunk telefonon megszólítani donorokat. Ennek érdekében az OVS a saját adatbázisából régiókra, földrajzi szempontokra és a korábbi véradási aktivitásra, nemre és egyéb vércsoportra való tekintettel speciális listákat küld a call centerbe. Nyomon is tudjuk követni, hogy a megcélzott személyek közül hányan jöttek el végül vért adni, és milyen volt a sikeressége. Célzott projekt a nyári nehéz időszakra időzítve.
7: Lakossági jelzés nyomán végeztek faápolási és fakivágási munkálatokat az Egyetem Sugárút és a Porosztai út csomópontjánál, valamint a Nagy Lajos Király tér környékén Debrecenben, közölte a dehir.hu. A beavatkozásra a fák állapotával kapcsolatos problémák miatt volt szükség, és a munkálatoknak nem volt közük a debreceni virágkarneválhoz. A szakemberek a szükséges faápolási feladatokat elvégezték, illetve az indokolt esetekben a veszélyessé vált fákat eltávolították. Sikeres volt a Hortobágyi hídi vásár, amely augusztus 20-a és 22-e között várta a látogatókat a Hortobágyi vásártéren. A rendezvényen kulturális programok, koncertek, hagyományos zűrbemutatók, néptánccsoportok, mazsorettesek és kézművesek is színesítették a programot. A gyermekeket különböző fellépők és zenés műsorok várták, míg a színpadon többek között Péter Semek, Lotfi Begi, a Tüske Zenekar, a Black Sabbath Tribute és a Krummert is fellépett. A vásári forgatagban a hagyományőrzés és a kézműves sportékák is fontos szerepet kaptak, számolt be róla a hajdupress.hu. Egy kisebb lehűlés után fokozatosan, de ismét melegszik majd a levegő Debrecenben és környékén, míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 34 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 17 és 21 fok között alakul majd. Csapadékra leginkább zápor vagy zivatar formájában számíthatunk Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.
4: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
0: Slágerlista. Európa legjobbjai.
4: Európa 40.
0: A harmadik.

0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.
0: Eurotop 40. A második.

0: Cyrus,
1: Ed Sheeran,
2: Charlie Puth.
3: Európa 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencéi.
4: 10. ezen a héten
5: egy török klub kedvenc, Ankara Echoes és a Benny Al Afro House remixe.
4: Kilencedik lett
5: Olivia Dean újdonsága.
4: Nyolcadik lett
5: a Tame Impala együttes és Jenny remixében

zenészpárostól, a Talk to You. 5. Bibi Rexha, ez a New Religion. A 4. helyen Teddy Swims és a legújabb dala tőle, a Missen Noiton. 3. ezen a héten egy háromfős alternatív rock banda, a Temper City és a Self-Aware. 2. lett Alex Warren újdonsága,

0: Az Euró Top 40
1: heti lista vezetője.
0: Az Euró Top 40-ben ezen a héten az első.
2: Shakira és

0: slágerlista. Európa legjobbjai. Európa 40.
1: Köszöntjük Bence nevű hallgatóinkat! A Bence a latin Vincentius férfinév Bencens formájú rövidüléséből származik, egykor a Benedek, majd a Benjamin névvel azonosították, de ezek már a túlhaladott elképzelések. Rokon neve Vince. A legismertebb személyek, kik e nevet kapták, többek között Szabolcsi Bence zenetörténész, Szabó Bence vívó, Barta Bence filmrendező, és nem utolsó sorban ön kedves Bence, aki a rádiót hallgatja.

0: Róka. A hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus. Sikeres volt a Galiba Gyermekfesztivál. Talajvizsgálatot végeztek Hajdúhatházon. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus. A júniusi és júliusi változékony idő után az augusztusi melegben ismét megélénkült a forgalom. A hosszú hétvége pedig különösen sok vendéget hozott. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke rádiónknak elmondta, a kedvező folyamatok alapján sikeres utószezonra számítanak.
3: A júniusi és a júliusi időszak az elég változékony volt, amelyet nagyban meghatározott többek között az időjárás, a vendégek fogyasztási szokásainak a változása, amely úgy jelent meg, hogy a vendégek egy bizonyos része sokkal inkább önellátásra rendelkezett be, mint ezt az előző években tapasztalhattuk. Bízunk benne, hogy ez a 20-a körüli időszak még jó vendégforgalmat fog generálni. Igaz, hogy a Balaton vízállása a korábbi évekhez képest alacsonyabban van, de a vízbejutás tökéletesen megoldható, kitűnő a víz minősége.
2: Süsi a sárkány, óriás buborékok, zsonglőrök, bűvészek és kézműves programok ismerták a családokat a Galiba Gyermekfesztiválon Debrecenben. A rendezvény változatos programokat kínált a legkisebbeknek, akik többek között a népszerű mesefigurával is találkozhattak. A fesztiválon a játék és a szórakozás mellett különböző ügyességi és kreatív programok is helyet kaptak. A szervezők célja az volt, hogy a virágkarneváli időszakban a gyermekek számára is tartalmas és élményekben gazdag programot biztosítsanak. Számolj be róla a dehér.hu. Megérkeztek a Hajdúhatházon elvégzett talajvizsgálatok eredményei. A helyiek korábban amiatt aggódtak, hogy egy hulladékkezelő telephely működése miatt szennyeződhetett a környék talaja, és ez állhat a kertekben tapasztalt növénypusztulás hátterében. Több területről is mintát vettek, amelyeket a Debreceni Egyetem akkreditált laboratóriumában vizsgáltak. A nehézfémek és a sók vizsgálata alapján nem mutattak ki olyan kiugró értékeket, amelyek veszélyeztetnék az emberek egészségét vagy a termesztett növényeket. Egyetlen mintában magasabb kobalt tartalmat mértek, ez azonban nem a vitatott területen, hanem lakóvezetben volt. A szakemberek szerint a vizsgálatok alapján nincs bizonyíték arra, hogy veszélyes anyag került volna a talajba. Az önkormányzat közben a környék vízminőségét is vizsgálja, ennek eredménye még nem ismert, írta a haon.hu. Egy kisebb lehűlés után fokozatosan ismét melegszik majd a levegő Debrecenben és környékén. Napközben 27 és 34 fok közötti maximumokra számíthatunk, míg az esti éjszakai órákban 17 és 21 fok között alakulnak a minimum hőmérsékletek. Hajdúbiharban elsősorban záporok és zivatarok hozhatnak csapadékot. A szél többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz.

szívem el is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó nézi már a táblát, szoba van kiadó. Kifizettem a számlát,

0: fütyörészheted, dobolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója.

0: Ez a Best Hétvége. Best Hétvége. A Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Speciális homokágyra gyűjt a Betesda Gyermekkórház, új vezető a Demki élén. Halálos buszbaleset történt Heves és Debrecen között. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Speciális homokágyra gyűjt a Betesda Gyermekkórház a súlyosan égisérült gyermekek gyógyításához. A korábbi 24 éves berendezés végleg elromlott, egy új eszköz pedig 36 millió forintba kerül. Tamásné Besenóra, a kórház főigazgató helyettese rádiónknak elmondta, a beszerzéshez most támogatókat keresnek.
3: Mi látjuk el Magyarországon az összes olyan gyermeket, aki nagy testfelületet érintő súlyos égési sérülést szenved. Olyan ágyban kell feküdniük, amelyben szinte lebegnek. Ez egy speciális homokágy, minimálisra csökkenti az őtérő nyomást. Ez azért fontos, mert ezek a gyerekek az egész testfelületükön be vannak kötözve, és ez az egyik legfájdalmasabb sérülés. Tehát az ágy meghibásodott, 24 év után használhatatlanná vált, amelyre bármelyik pillanatban sajnos szükségünk lehet, és ezt a 36 millió forintot elő kell teremtenünk. És ez a váratlan kiadáshoz kérjük az emberek segítségét és támogatását.
2: Új vezető irányítja a jövőben az egyik debreceni kulturális intézményt. A változás azért kerül sor, mert a jelenlegi vezető Halászdi János nyugdíjba vonul. Így új szakember Enyedi Imre Attila veszi át a posztot. A Demki vezetői tisztségére pályázatot írtak ki, amelyre szakmai tapasztalattal rendelkező jelentkező nyújtotta be pályázatát. A személyi változás az intézmény további működését és kulturális programjainak szervezését is érinti. Számolj be róla a dehír.hu. Halálos baleset történt péntek este a 4-es főúton Ebes és Debrecen között. Egy autóbusz és egy személygépkocsi ütközött össze a 214-es kilométer szelvénynél. A buszon 68-an utaztak, a személyautó vezetője pedig olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette. A debreceni és a hajdúszoboszlói tűzoltók egy embert feszítővágó segítségével szabadítottak ki a gépkocsiból. A mentők 10 embert könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. A baleset miatt az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták akkor. A rendőrség kerülő utat javasolt. Számolj be róla a haon.hu. Augusztus végéig tart a debreceni sportuszoda szokásos nyári karbantartása. Számolj be róla a Dehír. A munkálatok idején a szakemberek elvégzik azokat a szükséges feladatokat, amelyekre a létesítmény folyamatos működése mellett nincs lehetőség. A karbantartási időszak a medencék, a gépészeti berendezések és az uszoda egyéb műszaki rendszereinek ellenőrzését és szükség szerinti javítását is szolgálja. A nyári leállás fontos része annak, hogy az intézmény a későbbiekben biztonságosan és megfelelő műszaki állapotban fogadhassa ismét a sportolókat, az úszókat és a lakosságot. A munkák során a szakemberek több területen is elvégzik a szükséges feladatokat, hogy a szezon folytatásakor zavartalanul működhessen a létesítmény. A karbantartás így nem csak a berendezések állapotának megőrzését, hanem a sportuszoda hosszú távú, megbízható üzemeltetését is szolgálja. A rövid lehűlés követően újra melegebb idő várható majd Debrecenben és térségében. A nappali csúcshőmérséklet 27 és 34 fok között alakul, éjszaka pedig 17-21 fokig kühlhet a levegő. Hajdúbiharban helyenként záporokra és zivatarokra is számíthatunk, miközben a szél többnyire mérsékelt, időnként pedig élénk lehet.

0: zenék változatosan. Best FM.
1: Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol.
2: Sziasztok, mi vagyunk a TNT. Egy új TNT dal, egy új történet, és talán egy ismerős érzés. Ugye itt alszol, a legújabb

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM. Mindig veled.
1: Telefonon is toboroznak víradókat, fókuszban a faállomány az egyetem sugárúton. 3 napon át tartotta a Hortobágyi hídi vásár. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Már telefonon is toboroznak víradókat, egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. A kezdeményezésre azért van szükség, mert nyáron rendszerint visszaesik a víradók száma, miközben a biztonságos hazai ellátáshoz naponta 1600-1800 donorra van szükség. Mondta el rádiunknak Tordai Attila, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
2: Megváltozott munkaképességű kollégák dolgoznak a call centerben, a Vöröskereszt szervezésében. Tudjunk telefonon megszólítani donorokat. Ennek érdekében az OVS a saját adatbázisából régiókra, földrajzi szempontokra és a korábbi véradási aktivitásra, nemre és egyéb vércsoportra való tekintettel speciális listákat küld a call centerbe. Nyomon is tudjuk követni, hogy a megcélzott személyek közül hányan jöttek el végül vért adni, és milyen volt a sikeressége. Célzott projekt a nyári nehéz időszakra időzítve.
1: Lakossági jelzés nyomán végeztek faápolási és fakivágási munkálatokat az Egyetem Sugárút és a Porosztai út csomópontjánál, valamint a Nagy Lajos Király tér környékén Debrecenben, közölte a dehir.hu. A beavatkozásra a fák állapotával kapcsolatos problémák miatt volt szükség, és a munkálatoknak nem volt közük a debreceni virágkarneválhoz. A szakemberek a szükséges faápolási feladatokat elvégezték, illetve az indokolt esetekben a veszélyessé vált fákat eltávolították. Sikeres volt a Hortobágyi hídi vásár, amely augusztus 20-a és 22-e között várta a látogatókat a Hortobágyi vásártéren. A rendezvényen kulturális programok, koncertek, hagyományőrző bemutatók, néptánccsoportok, mazsorettesek és kézművesek is színesítették a programot. A gyermekeket különböző fellépők és zenés műsorok várták, míg a színpadon többek között Péter Semek, Lotfi Begi, a Tüske zenekar, a Black Sabbath Tribute és a Krummert is fellépett. A vásári forgatagban a hagyományőrzés és a kézműves sportékák is fontos szerepet kaptak, számolt be róla a hajdupress.hu. Egy kisebb lehűlés után fokozatosan, de ismét melegszik majd a levegő Debrecenben és környékén, míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 34 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 17 és 21 fok között alakul majd. Csapadékra leginkább zápor vagy zivatar formájában számíthatunk Hajdú-Biharban. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
2: Best FM. Mindig veled.
3: Behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus. Sikeres volt a Galiba Gyermekfesztivál. Talajvizsgálatot végeztek Hajdúhatházon. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus. A júniusi és júliusi változékony idő után az augusztusi melegben ismét megélénkült a forgalom. A hosszú hétvége pedig különösen sok vendéget hozott. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke rádiónknak elmondta, a kedvező folyamatok alapján sikeres utószezonra számítanak.
4: A júniusi és a júliusi időszak az elég változékony volt, amelyet nagyban meghatározott többek között az időjárás, a vendégek fogyasztási szokásainak a változása, amely úgy jelent meg, hogy a vendégek egy bizonyos része sokkal inkább önellátásra rendelkezett be, mint ezt az előző években tapasztalhattuk. Bízunk benne, hogy ez a 20-a körüli időszak még jó vendégforgalmat fog generálni. Igaz, hogy a Balaton vízállása a korábbi évekhez képest alacsonyabban van, de a vízbejutás tökéletesen megoldható, kitűnő a víz minősége.
3: Süsi a sárkány, óriás buborékok, zsonglőrök, bűvészek és kézműves programok ismerták a családokat a Galiba Gyermekfesztiválon Debrecenben. A rendezvény változatos programokat kínált a legkisebbeknek, akik többek között a népszerű mesefigurával is találkozhattak. A fesztiválon a játék és a szórakozás mellett különböző ügyességi és kreatív programok is helyet kaptak. A szervezők célja az volt, hogy a virágkarneváli időszakban a gyermekek számára is tartalmas és élményekben gazdag programot biztosítsanak. Számolj be róla a dehér.hu. Megérkeztek a Hajdúhatházon elvégzett talajvizsgálatok eredményei. A helyiek korábban amiatt aggódtak, hogy egy hulladékkezelő telephely működése miatt szennyeződhetett a környék talaja, és ez állhat a kertekben tapasztalt növénypusztulás hátterében. Több területről is mintát vettek, amelyeket a Debreceni Egyetem akkreditált laboratóriumában vizsgáltak. A nehéz fémek és a sók vizsgálata alapján nem mutattak ki olyan kiugró értékeket, amelyek veszélyeztetnék az emberek egészségét vagy a termesztett növényeket. Egyetlen mintában magasabb kobalt tartalmat mértek, ez azonban nem a vitatott területen, hanem lakóvezetben volt. A szakemberek szerint a vizsgálatok alapján nincs bizonyíték arra, hogy veszélyes anyag került volna a talajba. Az önkormányzat közben a környék vízminőségét is vizsgálja, ennek eredménye még nem ismert, írta a haon.hu. Egy kisebb lehűlés után fokozatosan ismét melegszik majd a levegő Debrecenben és környékén. Napközben 27 és 34 fok közötti maximumokra számíthatunk, míg az esti éjszakai órákban 17 és 21 fok között alakulnak a minimum hőmérsékletek. Hajdúbiharban elsősorban záporok és zivatarok hozhatnak csapadékot. A szél többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
1: Speciális homokhágyra gyűjt a Betesda Gyermekkórház, új vezető a Demki élén. Halálos buszbaleset történt Heves és Debrecen között. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Speciális homokhágyra gyűjt a Betesda Gyermekkórház a súlyosan égkísérült gyermekek gyógyításához. A korábbi 24 éves berendezés végleg erről mondt, egy új eszköz pedig 36 millió forintba kerül. Tamásné Besenóra, a kórház főigazgató helyettese rádiónknak elmondta, a beszerzéshez most támogatókat keresnek.
2: Mi látjuk el Magyarországon az összes olyan gyermeket, aki nagy testfelületet érintő súlyos égési sérülést szenved, olyan ágyban kell feküdniük, amelyben szinte lebegnek. Ez egy speciális homokágy, minimálisra csökkenti az őt érő nyomást. Ez azért fontos, mert ezek a gyerekek az egész testfelületükön be vannak kötözve, és ez az egyik legfájdalmasabb sérülés. Tehát az ágy meghibásodott, 24 év után használhatatlanná vált, amelyre bármelyik pillanatban sajnos szükségünk lehet, és ezt a 36 millió forintot elő kell teremtenünk. És ez a váratlan kiadáshoz kérjük az emberek segítségét és támogatását.
1: Új vezető irányítja a jövőben az egyik debreceni kulturális intézményt. A változás azért kerül sor, mert a jelenlegi vezető Halászdi János nyugdíjba vonul. Így új szakember Enyedi Imre Attila veszi át a posztot. A Demki vezetői tisztségére pályázatot írtak ki, amelyre szakmai tapasztalattal rendelkező jelentkező nyújtotta be pályázatát. A személyi változás az intézmény további működését és kulturális programjainak szervezését is érinti. Számolj be róla a dehír.hu. Halálos baleset történt péntek este a 4-es főúton Ebes és Debrecen között. Egy autóbusz és egy személygépkocsi ütközött össze a 214-es kilométer szelvénnél. A buszon 68-an utaztak, a személyautó vezetője pedig olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette. A debreceni és a hajdúszoboszlói tűzoltók egy embert feszítővágó segítségével szabadítottak ki a gépkocsiból. A mentők 10 embert könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. A baleset miatt az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták akkor. A rendőrség kerülő utat javasolt. Számolj be róla a haon.hu. Augusztus végéig tart a debreceni sportuszoda szokásos nyári karbantartása. Számolj be róla a Dehír. A munkálatok idején a szakemberek elvégzik azokat a szükséges feladatokat, amelyekre a létesítmény folyamatos működése mellett nincs lehetőség. A karbantartási időszak a medencék, a gépészeti berendezések és az uszoda egyéb műszaki rendszereinek ellenőrzését és szükség szerinti javítását is szolgálja. A nyári leállás pontos része annak, hogy az intézmény a későbbiekben biztonságosan és megfelelő műszaki állapotban fogadhassa ismét a sportolókat, az úszókat és a lakosságot. A munkák során a szakemberek több területen is elvégzik a szükséges feladatokat, hogy a szezon folytatásakor zavartalanul működhessen a létesítmény. A karbantartás így nem csak a berendezések állapotának megőrzését, hanem a sportuszoda hosszú távú, megbízható üzemeltetését is szolgálja. A rövid lehűlés követően újra melegebb idő várható majd Debrecenben és térségében. A nappali csúcshőmérséklet 27 és 34 fok között alakul, éjszaka pedig 17-21 fokig kühlhet a levegő. Hajdúbiharban helyenként záporokra és zivatarokra is számíthatunk, miközben a szél többnyire mérsékelt, időnként pedig élénk lehet.